Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 25-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház beloyaniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeos konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

0: A portré vendége Kóródi Beatrix, rendi neve alapján Mária Veronika nővér, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke. Az ő kettejük együttműködése nem olyan rég kezdődött. Gyula 3 évvel ezelőtt úgy érezte, hogy az Isten feladatot bízott rá, hogy a környezetében élő cigánytestvérek összetartását támogassa hitbéli megerősödésük révén. Gyula a feladathoz segítőkre is talált. Az esztergomban szolgáló ferences szegénygondozó nővérek által, akik több tevékenységük mellett cigánypasztorációval, vagyis a romák lelki gondozásával is foglalkoznak. Mindketten küldetésüknek érzik, hogy az evangéliumot a szeretet nyelvén megismertessék azokkal, akiknek szükségük van rá. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Ma Veronika nővérrel és Farkas Gyulával beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Kóródi Beatrixot, rendi neve alapján Mária Veronika nővért, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnökét, és Farkas Gyulát, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnökét.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja a rádiót.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttek így ketten, és hogy kettőjük között most milyen hivatásbeli kapcsolódás van esetleg, vagy milyen közös cél, amin dolgoznak, az ugye ki fog derülni az önök életének bemutatása által. Megmutatjuk azt, hogy milyen utat jártak be addig, amíg az isteni gondviselés által megismerhették egymást, és jelenleg egy közös cél érdekében a cigánypasztoráció területén a cigány emberek lelki gondozásával foglalkoznak különböző módon. Kezdjük a bemutatást, azt gondolom, Veronika nővérrel. Szólíthatom itt, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ön ugye Gyöngyösön született, 10. gyermekként a családban. Milyen igen. volt a gyermekkora? Nagy családban talán elég hamar megtanulja az ember megosztani másokkal a javait, mindenét, bármit, akár még az idejét is. Milyen mintát kapott a szüleitől? Mennyire voltak a szülei mások felé fordulók, segítők, befogadók?
1: Azt hiszem, hogy így a gyerekkoromban, meg így fiatal koromban is azért így nagyon sok példa áll előttem így a szüleim életéből. Nagyon emlékszek, hogy anyukám, ő egy ilyen, mind a ketten nagyon mélyen hívők voltak. És anyukám, emlékszem, amikor így mesélte, hogy ilyen nagyon fiatal lányka volt még, és egy rokont ment meglátogatni, és volt nála egy kis ennivaló, és megállította őt egy szegény ember, és hát, hogy így odaadta neki az ennivalóját, ami az ő uzsonnája lett volna, és hogy utána azt érezte, mintha egy ilyen meleg kéz megsimította volna az arcát, és ezt mindig úgy mesélte el, hogy ő úgy gondolja, hogy őt akkor a jó Isten megsimogatta ezért, hogy így jót tett. És így az életükben én később is azt láttam, ahogy így a például apukámnak a keresztapját, ahogy így befogadtuk. Nem nagyon volt időskorában olyan családtag, aki így gondozta volna, és emlékszek, hogy ott lakott nálunk, így a szobából le lett kerítve egy része a Boldizsár bácsinak. Akkor később anyukámnak a testvérét fogadtuk be, szintén ott lakott nálunk így időskorában, és hát így főleg így a szüleim így gondozták, segítették őket. Anyukám így a Karitászban is részt vett, és így emlékszek, hogy ott a házunk mellett a játszótéren nagyon sokszor volt egy hajléktalan, akit egyébként így ismertünk, és anyu mindig vitt le neki ebédből, ami megmaradt, és adta oda neki. Tehát, hogy nagyon sok ilyen példát láttam, ahogy ők így másokon segítenek, meg mások felé fordulnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így gyerekkoromban így már nagyon magamba szívtam, így öntudatlanul is, hogy ez a példa ott állt előttem.
0: Igen, ahogy mondják, hogy a gyerekek a szülők példáját követik, az ő lábnyomukban haladnak legtöbb esetben, és ugye itt most egy pozitív példát hallgattunk, de mennyire volt ebben szerepe annak, hogy a szülei hitben járók voltak, és hogy az ő Isten iránti szeretetük mennyiben volt befolyással arra, hogy hogyan nevelték a gyerekeiket?
1: Hát szerintem az eléggé befolyással volt, mert így arra így nagyon emlékszek, hogy így minden vasárnap együtt mentünk a templomba, szentmisére. Így gyerekkorunkban, bár én még ugye az a előző rendszer idején nőttem fel, ahol még nem volt dicsőség az, hogy hittanra járunk, de minden testvérem én is jártunk így hittanra. Tehát így apukám például, ő mérnök volt, gépészmérnök, és mondjuk előléptették volna, hogyha belép a pártba. De ő mondta, hogy ő nem fog a templomba majd az oszlopok mögött megbújni, csak azért, hogy titkolja a vallását, és mondta, hogy ő inkább nem lép be a pártba, és így soha nem is nevezték ki mondjuk így magasabb pozícióba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek anyukám, amikor csak tehette őszinte, akár minden nap misére ment. Tehát, hogy ezt a példát azért így nagyon láttuk gyerekekként otthon, meg közösen imádkoztunk így étkezések előtt, esti imád. Tehát, hogy ezek azért így nagyon mélyen belém ívódtak. Még akkor is, hogyha abban az időben nekem mondjuk nem volt egy nagyon mély személyes istenhitem, de azt gondolom, hogy ez így nagyon megtartott nagyon sokáig engem.
0: De az alapokat megkapta.
1: Igen.
0: És az, hogy elmondta, hogy az édesapja nem volt hajlandó megalkuvóvá válni, úgyhogy közben 10 gyermeke volt. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember még akkor sem adja fel az elveit. Én azért tartom fontosnak ilyenkor, hogy ugye a téma is fontos, amiről beszélni fogunk, a cigánypasztoráció, de azért tartom fontosnak, hogy megismerjük az embert, azt, aki ezzel foglalkozik, hogy jutott odáig, hogy az ő személyes sorsa az milyen volt, és most áttérnék Gyulára, ugye Gyula Esztergomban született, ő egy 4 gyermekes családban. Milyen gyermekkorra emlékszik vissza? Milyen volt az a cigány közösség például? Mennyire volt meg az összetartás az ön gyermekkorában? Mi az, ami úgy nyomot hagyott önben?
2: Hát én nekem, amikor még kicsike gyerek voltam, sajnos a én szüleim elváltak egyébként, akkor 9 éves voltam, amikor ők elváltak, de előtte olyan emlékeim vannak, hogy nagyon összetartó család volt, például a nagymamámnál, nagypapámnál rendszeresen összejöttünk, úgy a anyukámnak a testvérei összejártunk, ilyenkor a nagymamám egy ilyen nagyon nagy alumínium fazékba főzött úgy, hogy körülbelül ilyen 20 fő felnőtt, és szerintem 30 gyerek, és mindenki abból evett, alig vártuk már, hogy kész legyen ez a étel, és az olyan nagyon nagy szeretettel készült az a ennivaló. Legtöbbször gyúrtészta volt, azt nagyon szerettük, és arra emlékszem, hogy ezek az alkalmak, ezek nagyon jó alkalmak voltak. Rengeteget játszottunk a gyerekekkel, felnőttek, azok mindig beültek a szobába, beszélgettek.
0: Hallgatták a felnőtteket, hogy miről beszélnek?
2: Hát legtöbbször inkább mi kint játszottunk a udvaron. De azt hallottuk, amikor kész volt ennivaló, mindenki szaladt, és akkor a nagymamám ilyen nagy merítő kanállal szedett mindenkinek.
0: Ezek nagyon szép emlékek, és nagyon szép élmények is. Gondolom, hogy ezeket úgy megőrzi végig az ember egész élete során. Mi az, amit most lát mondjuk a cigány közösségekben, hogy megvan-e még mindig ez az összetartozás, hogy egy nagy tálban főzünk, és mindenki férjen hozzá ehhez az ételhez. Vagy a világ, ahogy változik, akkor változnak ezek a dolgok is?
2: Én azt gondolom, hogy talán ezek a nagy összejövetelek, ezek picikét enyhültek, már nem annyira nagy körben jövünk össze, de például azt el tudom mondani, hogy nálunk, a mi családunkban, édesanyámnál nagyon sokszor összejövünk mi testvérek, és anyukám mindig vár minket egy ilyen főzött étellel. Nálunk a fiaim azok nagyon szeretik a rántott húst, és nagyon sokszor készíti anyukám a rántott húst nekik, és arra mindig odafigyel azért, hogy én például jobban szeretem a ilyen csontosabb csirkét, vagy csirke combokat, vagy csirke szárnyat, nekem mindig készít külön. Szóval ez a fajta szeretet, ez mindig ott van.
0: Az étkezések azért milyen fontosak? Szeretet, vendégség, úgyis mondják ugye az egyháznál is, odafigyelés, hogy mit szeret a másik, mit nem. Azért 10 gyermek mellett ez hogyan történt?
1: Hát nekem nagyon jó dolgom volt, mert én voltam a legkisebb, és egy kicsit el is kényeztettek, azt hiszem. Én elég válogatós voltam kiskoromban így az ételekben, de azt így láttam, hogy anyukám így, tehát, hogy így mindig úgy csinálja, ahogy én szeretem. Úgy tálalja föl. Én ellentétben nem szerettem nagyon a csontos húsokat, úgyhogy nekem mindig a finom húst adták oda. Tehát, hogy mi is viszonylag szegényen nőttük föl, tehát ilyen egyszerű ételeket ettünk, de nagyon finoman főzött anyukám, és igazából mindent szerettünk, amit csinált.

0: mind a ketten azért egy olyan közösségből, egy olyan családból jöttek, ahol már megtapasztalták a szeretetnek azt a formáját, amiben benne van az odafigyelés, benne van az, hogy a kisebbre, az elesettebbre, a szegényre figyelünk, és ugye ez aztán ki is teljesedett majd később a hivatásukban, a munkájukban, de haladjunk szépen sorrendben. Most Gyulához szólnék, aki szeretett ugye focizni, és egy alkalommal ugye meghívták egy rendezvényre, ahol foci előtt egy kültéri szentmisét tartottak, Székely János püspök atya tartotta ugye ezt a szentmisét. Milyen hatással volt önre? Mit hallott akkor, amit korábban nem?
1: Hát igazából én kiskorom óta nagyon szerettem focizni, és sok időt töltöttem a focipályán. Itt a esztergomi cigánság között tudták is, hogy egyébként elég ügyes is voltam, és amikor volt bármiféle rendezvény, ilyen focitorna, vagy akármilyen meccs, akkor mindig szóltunk egymásnak, és így egy alkalommal nekem is szóltak, hogy ott Kertvárosban, a Schmidt-villa területén lesz egy focitorna, hogy jó lenne, hogyha elmennék velük focizni, mert lesznek pesti csapatok is, meg máshonnan is jönnek, Vácról, és hogy jó lenne, hogyha erős csapattal ki tudnánk állni. És hát ugye én örömmel igent mondtam, én úgy voltam vele, hogy focizni mindig szerettem, és miért ne játszanánk ilyen jobb csapatok ellen is. Akkor még nem tudtam, hogy a focitorna előtt lesz egy szentmise ott a kültéren, ahogy Székely János megrendezte ott a Schmidt-villa területén. És hát ugye akkor én már fiatal házas voltam, nekem akkor már egy kisfiam megszületett, a feleségemmel akkor már külön éltünk, és hát egy picikét nehézkes volt a helyzetünk, anyagilag is rosszul álltunk, dolgozgattam, vasazgattam. Aztán mondtam, hogy jó, hát hogy most mise van előtte, ez a foci előtt, akkor meghallgatjuk a misét, aztán gyors megyünk focizni. Csak úgy ott vagyunk, aztán a foci a lényeg, de hát a János atya elkezdett beszélni a család szeretetről, hogy milyen fontos szerepe van egy apának, hogy bánik a feleségével, hogy kell viselkedni a gyerekekkel. Olyan dolgokról, olyan szeretetről kezdett el beszélni, ami engem megfogott, és nagyon-nagyon érdekelt az, hogy ő ezt hogy gondolta, hogy honnan szedte, hogy mit jelent. És aki meghívott a focira őt egyébként, Sárközi János, unokatestvérem, őtőle kérdeztem, hogy hát ki ez a pap? Honnan jött ez a pap? Hogy eddig nem hallottam, vagy nem láttam? És akkor mondta el nekem, hogy ő Székely János, most már püspök atya, akkor még nem volt püspökké szentelve, és hogy minden csütörtökön szentmisét tart Esztergomba, van egy Ceferino kápolna, és hogy minden csütörtökön 5 órától van ott szentmise, hogyha szeretnék, akkor menjek el. És itt kezdődött el az, hogy én engem ennyire megfogott ez a szent beszéde János atyának, hogy elkezdtem ezekre a szentmisékre járni csütörtökönként.
0: Veronika nővér, ön hogyan látja ezt, hogy Gyula és Székely János püspök találkozása a foci meccs előtt, ez egy véletlen volt-e, hogy ez az isteni gondviselés?
2: Hát szerintem biztos, hogy nem volt véletlen, mert hogy a véletleneket azt mi a gondviselésnek mondjuk, mert nem tudhatjuk sokszor, hogy ami történik az életünkben, annak később milyen hatása lesz, milyen következménye, és sokszor visszatekintve látjuk azt, hogy ezek abszolút nem véletlenek voltak, hanem az Isten ezen keresztül vezette az utunkat, és ahogy így a Farkas Gyula, mi Gyopinak hívjuk, úgyhogy én szeretném a továbbiakban őt így hívni, mert hát így ismeri mindenki Esztergomban. Azt gondolom, hogy a Gyopi életében az, hogy ott a Székely János püspök atyával összetalálkozott, ez egy olyan kegyelmi esemény lehetett, ami őt elindította így a hitében mélyebben, és szerintem, ha akkor nem találkoznak, lehet, hogy mi most nem ülünk itt együtt ebben a stúdióban.
0: Az egy nyitott fülekre talált, az, amit hallott ott, az is egy különleges dolog. Ez hogy történt, Gyula?
1: Igazából nekem a gyerekkoromban, ugye édesapám, mikor édesanyámtól elvált, akkor én a Mindszenti iskolában, egy katolikus iskolában jártam általánosba, és a alsó tagozatban még volt szerencsém Kisrigó László atya, aki most püspök atya lett, ő tartott nekünk hittant, és őtőle nagyon sok jó dolgot hallottam. És őnála voltam első áldozó is. És az az igazság, hogy a általános iskola elvégzése után én ezeket a dolgokat úgymond egy picikét úgy elhanyagoltam. Én nem jártam szentmisére, de nem azért, mert hogy én annyira elleneztem volna, vagy bármi problémám lett volna, hanem mert azt láttam, hogy édesanyámnak nehézségei vannak. Egyedül dolgozott, a három húgommal eltartott minket, és én nekem ott kellett hagynom a iskolát is. Elmentem segédmunkásként dolgozni, és amit akkoriában kaptam, 3000 forintot kaptam, egy napi bérem annyi volt, én azt minden nap odaadtam anyámnak, hogy főzzön belőle nekünk. Mert az, amit ő keresett, ő utcaseprőként dolgozott, az kevés volt. Az nem volt elég a villanyt kifizetni, a rezsit, a vizet, és így ezzel tudtam őt segíteni. Ezáltal egy picikét én egy picit eltávolodtam akkor a Istentől. És amikor ezen a szentmisén, amit János atya tartott, ez nekem akkor olyan érzés volt, hogy ezek a emlékek, amik gyerekkoromban voltak, ezek így visszatértek. Ezeket úgy belülről éreztem, hogy ez nekem hiányzik.
0: Ez az az alap, amit ugye megkapnak a nevelésben a gyerekek, aztán van olyan, hogy eltévejednek, mint az eltévejedett bárány, és akkor aztán egyszer valami kiváltja azt, hogy újra visszatérnek.
1: Igen, egy olyan érzésem volt, egy ilyen, mintha egy ismerős érzés, és akkor ez így János atyától jött, ez a család szeretet. Ez úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van.
0: Most egy kicsit térjünk át Veronika nővére. Egerben érettségizett ön, és számítástechnikai folyamatszervező szakon fejezte be. Ezután pedig több évig dolgozott ugye adminisztrátorként, majd felvételt nyert az ELTE tanárképző főiskolai karára, és ott végzett 1999-ben matematika számítástechnikai tanári szakon. Ez egy elég érdekes kezdet, ha a jelenlegi hivatását tekintjük. Ki szeretett volna lenni például gyerekként, miről álmodozott?
2: Hát én olyan gyerek voltam, aki soha nem tudta, hogy mi akar lenni. De ez tényleg így volt. Tehát mindig utáltam ezeket a kérdéseket, mikor jöttek a felnőttek, és akkor, na, mi szeretnél lenni?
0: Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Igen,
0: leszel,
2: és akkor mindig azt kellett mondani, hogy nem tudom. De tényleg nem
0: igen,
2: tudtam.
0: Igen, ezt én is nagyon, nagyon, hogy mondjam, megvetettem ezeket a kérdéseket, mert kisgyerek honnan tudja még, de van, akinek gyerekkorában vannak álmai, csak még van, hogy nem ismeri elmondani.
2: Igen, de nekem tényleg így nem volt. Nem tudom miért, de nem. És én igazából középiskolába is úgy kerültem, hogy egy barátnőm jelentkezett oda Egerbe. Apukám, ugye ez akkor még akkor a számítástechnika, akkor kezdett egy kicsit így Magyarországon azért így felvirágozni. És akkor így apu azt mondta, hogy hát ezzel a jövőben azért így valószínűleg tudok majd valamit kezdeni. És akkor úgy voltam, jó, hát igazából teljesen mindegy, hova megyek tanulni. Akkor megyek oda, végül is érettségim lesz, de lesz mellette egy szakmai végzettségem is. És akkor ott voltam. Én igazából a matematikát szerettem mindig, tehát ezt így kicsi koromtól kezdve, és amikor így a főiskolai tanulmányaimon gondolkodtam, akkor így alapvetően az volt, hogy a matematika, és akkor mellé valamit kellett mindig keresni, hogy mit csináljak még hozzá felvételiknél, és akkor végül is így adódott, hogy a matematika számítástechnika szakon végeztem, de már mint tanár nem tanítottam iskolában, mert hogy ahogy elvégeztem a főiskolát, utána beléptem a rendbe.
0: Igen, ez lett volna ugye a következő kérdésem, hogy a főiskolai évei alatt mennyit formálódott az értékrendje, a gondolkodása, a hivatás iránti érdeklődése?
2: Hát elég sokat. Tehát otthon nekünk a plébánián, én egy ferences plébániára jártam Gyöngyösön, és ott egy nagyon jó ifjúsági közösség volt, és alapvetően már ebben az ifjúsági közösségben formálódott így a személyes hitem, meg az Isten kapcsolatom. Ott tapasztaltam meg egy ferences atyának, a Szendrei Miklós atyának a révén azt, hogy az Isten milyen személyesen szeret bennünket. És igazából ez indított el akkor így a hivatásom keresésében is. És mivel Budapesten jártam főiskolára, meg ott voltam kollégista, Budapesten azért sokkal több lehetőség volt arra, hogy így akár egy-egy nyitott templomba bemenjek. Nagyjából tudtam, hogy Budapesten hol van nyitva templom, hol van éppen szentségimádás, hova lehet beülni akár egy-két órára, hogyha éppen van szabadidőm. És ott az utolsó főiskolai évem alatt jártam a Szociális Testvérek Társaságának ilyen hivatáskereső kis csoportjába egy éven át. Hétről hétre találkoztam olyan fiatalokkal, akik szintén így a hivatásukat keresték. És engem nagyon sokat formált így a testvéreknek a tanításai, az a kis közösség, közben az otthoni közösségem, az együtt megélt imák, tezéimóórák, hittanok, a közös szolgálataink, tehát hogy ezek így mind valahogy így összeadódtak, hogy így szép lassan kikristályosodott az, hogy engem mire is hív az Isten, hova is hív.

0: Igaz az, hogy ha jól tudom, mindig attól félt, hogy nehogy apáca legyen?
1: Igen.
0: Itt hiszi elve, tehát, hogy nővér, 105-ös nővér legyen. Mi volt ennek az oka?
1: Hát, még középiskolás koromban, ez még ugye rendszerváltás előtt volt, hát akkoriban nem voltak nagyon 105-ös nővérek. Én nem is láttam, így utólag tudom, hogy volt egy női közösség, akik működhettek a szétszóratás idején is, de hát én abszolút így nem láttam. Viszont így a kollégiumban hát kialakult egy ilyen szóbeszéd kicsit, hogy aki kicsit csendesebb, olyan kis, mit tudom én, egyszerűbb, gúnyoltak azzal, hogy na majd apáca lesz belőle. És akkor, mivel én is egy viszonylag csendesebb valaki voltam, így bennem ott volt, hogy na hát csak az nem, mert az kapcsolódott össze bennem ezzel a képpel, hogy az apáca az, aki ilyen szerencsétlen, ilyen kis ügyefogyott, ilyen sehova nem jó, hát az majd jó lesz annak. És amikor bekerültem az ifjúsági közösségbe, és ott a ferences atyákkal találkoztam, tehát az ő hivatásuk, ahogy ők élték, ahogy ők beszéltek a hivatásukról, az Istennek adottságukról, akkor formálódott át ez bennem nagyon, hogy ez nem ilyen selejtek gyülekezete, hanem hogy ez egy nagyon szép élet tud lenni.
0: Gyula, ugye Vázi mint említette, hogy az iskolát azt ott kellett hagynia, ugye a középiskolát nem tudta befejezni, mert elég hamar családfenntartóvá kellett válnia. De milyen álmai voltak gyerekként? Ugye 33 évesen végezte el a középiskolát, akkor érettségizett?
2: Igen, igen.
0: Esti tapozaton. És ez milyen új utat nyitott meg az életében? Tehát, hogy addig is történtek dolgok, és mi lett utána?
2: Azt, hogy elvégeztem a középiskolát 33 évesen, azt is János atyának köszönhetem, mert hogy én bekerültem a Ceferino közösségbe azáltal, hogy elkezdtem ezekre a misékre járni, és hát ott a akkori alapítvány vezetője indított többünknek, adtak lehetőséget, hogy elvégezhessük esti tagozaton ezt a érettségit végül is, és akkor az volt a tervem vele, hogy én nagyon szerettem volna foci edző lenni, én nagyon szerettem volna...
0: Akkor ez volt az álma, igen?
2: Ilyen szegényebb sorsú cigány gyerekeknek szerettem volna egy lehetőséget valahogy indítani arra, hogy ezeket a tehetségeket, akik így úgymond elvesznek a szegénység miatt, hogy hát ha mégiscsak lehetőséghez juttak, hogy lehessen belőlük élsportoló. És hát elvégeztem a iskolát, meglett a érettségim, de...
0: Elnézést, de most itt Veronika nővérrel éppen egymásra mosolyogtunk, tehát hogy Gyulának már akkor is az volt meg, hogy másokon segítsen. Folytassa nyugodtan.
2: Én bennem mindig szerepet játszott az, hogy én átéltem ezeket, és én úgy voltam vele mindig, hogy ha tehetem, akkor segítsem azokat az embereket, akik olyan helyzetben vannak, mint amilyenben én voltam, hogyha tudom, akkor segítsem őket, hogy lehetőséghez jussanak.
0: Volt egy 3 napos lelki gyakorlat, ugye? Ez a kurziló volt?
2: Igen.
0: Amit ön ugye kétkedve fogadott, amikor mondták önnek, hogy menjen el, az ön gondolataiban mi volt az, ami ellene szólt, és végül mi volt az, ami mellette szólt, hogy mégis elfogadta a meghívást, és milyen szándékkal indult el erre a 3 napos lelki gyakorlatra?
2: Hát maga a kurziló igazából megint csak János atyához kötődik.
0: Széke János püspök, igen.
2: Igen, a Ceferino közösségbe jártunk akkor Szentmisére, és hát János atya indított egy foci csapatot is.
0: Igen.
2: Ott Esztergomba, aminek a vezetésére megkért engem, hogy én legyek a foci csapatnak a vezetője, amit elvállaltam, és elindult ez a foci csapat. Ez egy hivatalos nagypályás bajnokságban résztvevő foci csapat volt, és megbeszéltük János atyával, hogy alkalmanként elmegyünk a foci csapattal hozzá, ahol ő lakott, ott a Szent Adalbert, nem tudom, épület, vagy...
1: Szent Adalbert központ.
2: Ilyen központi ház, igen. Ott volt neki lakása, akkor ilyenkor elmentünk oda hozzá, és akkor leültünk, ettünk zsíros kenyeret, teázgattunk, beszélgettünk, és hát János atya mondott nekünk történeteket, és valahogy ott ezen egy ilyen alkalmon említette nekem János atya, hogy nem akarsz elmenni kurzilóra? És akkor én mondtam neki, hogy mi az a kurziló, hát azt se tudtam, hogy mi az. És mondta, hogy ez egy 3 napos lelki gyakorlat. 3 nap, hogy is, hát én nem tudok 3 napra elmenni, hát hogy, hát én dolgozom, akkor fatelepünk volt, tűzifát árultunk, mondom, én nem tudom itt hagyni 3 napra. És akkor ezzel így abba is maradt, mindenki hazament, aztán a következő héten elmentünk a csütörtöki Szent Misére, és János atya a mise folyamán, amikor fölemelte a Jézus testét, oltári szentséget, azt mondta, hogy íme az Isten báránya, boldogok, akiket meghív asztalához. És ezt úgy éreztem, hogy ez nekem szól, hogy meghív, és azt éreztem, hogy talán a kurzilót, amit én elutasítottam, hogy ezt nem kellett volna. Hogy az a meghívás az Jézustól jött. És érdekes módon a mise után János atya megint megkérdezte tőlem, hogy nem szeretnél elmenni kurzilóra? És akkor nem tudtam nemet mondani, mert úgy éreztem, hogy maga Jézus hív, és elmentem erre a kurzilóra, úgyhogy akkor már nem érdekel, hogy mi lesz a fateleppel, nem érdekel semmi, de ott akarok lenni.
0: Ezek azok a dolgok, amikről beszéltünk, hogy a Jóisten, amikor már elkezdi az ember útját irányítani, akkor a jó dolgok felé fordul, és mindig benne van az, hogy nem csak önmagáért, hanem majd azért a tevékenységért is, amit aztán folytatni fog a környezetében, a közösségével. Ugye Veronika nővér 1999-ben belépett a Ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és mi történt ezután?
1: Igazából, amikor beléptem a közösségbe, nekünk a rendünknek három házunk van Magyarországon, Esztergomba, Széchenyben és Siófokon, és én mind a három házunkban voltam, ez a rendünkben szokás, hogy mind a három háznak az életét megismerjük, és igazából bármelyik házunkba került, mindig találkoztunk cigányokkal, tehát mindig voltak vagy olyan gondozottjaink, vagy olyan kapcsolataink, amikben segítettük őket. Tehát, hogy igazából így nem állt távol tőlem így kezdetektől sem. És akkor így, hát különböző forma volt az, ahogy tudtunk segíteni. Egy emlékszek rá, és Jófokon volt, hogy mondjuk korapetáltam gyerekeket, mivel hogy így a matek az így a szakom volt, tehát hogy akkor akár matematikába segítettem. Volt, hogy mondjuk ilyen fizikális segítséget próbáltunk adni, tehát akár az, hogy így élelemben segíteni, vagy ruhában, vagy egyszerűen csak meghallgatni őket, vagy Széchenyben is volt olyan, hogy volt olyan család, aki éppen menekült, akkor segítettünk őt eljutatni ilyen védett helyre. Tehát, hogy nagyon sokféle módon tudtunk így kapcsolatba kerülni. Ezek nagyrészt inkább ilyen fizikai, vagy mondhatnám, igen, hogy inkább fizikai segítség volt, mint mondjuk így kimondottan pasztoráció. De volt olyan, hogy az is Jófokon volt, hogy vittünk gyerekeket szentmisére, vagy akár Széchenyben is volt ilyen. Tehát, hogy végül is a hithez is próbáltuk őket közelebb segíteni. Igazából amiért mondjuk így szeretem is a közösségünket, hogy szegény gondozó nővérek vagyunk, hogy valahol a szegénységnek sokféle formája van, ami nem mindig azt jelenti, hogy anyagilag szegény valaki, hanem hogy egészen más formákban is, vagy lelkileg, vagy a magányban, vagy hogy valamit nem tud elintézni, nincs embere, aki segítsen neki. És én egy picit ugyanezt tapasztalom így a cigányság körében is, hogy sokféleképpen lehet, vagy kerültünk kapcsolatba velük így az évek során, éppen ahol szolgáltam azon a helyen.

0: Gyula életében is ugye történtek változások, mert akkor egy idő után, amikor már így erre az útra tért, Isten felé vezető útra, akkor ugye úgy érezte, hogy a jóisteni feladatot is bíz önre, és hogy a közelében élő cigány testvérekkel is kellene foglalkozni, vagy össze kellene őket hívni esetleg, összetartani, a katolikus hitről is beszélni. Ez hogyan történt?
1: Hát ez ott kezdődött, amikor a kurzilón részt vettem, akkor ott azt éreztem, hogy igazából Jézus megtölti a szívemet szeretettel, és átölel, és azt mondja, hogy így szeret, ahogy vagyok, és hogy ezt a szeretetet én, amit ott átéltem, amit kaptam, én ezt nem tudom magamban tartani. Ezt a szeretetet tovább szeretném adni. És ezen a kurzilón egy olyan közelségbe kerülünk Jézussal, amit nem szeretnénk elengedni. Szeretnénk, hogyha ott maradna velünk. Ez a kurziló indított el bennem, meg bennünk, úgy mondom most már a családomon belül is azt, hogy a szentségeken keresztül szeretnénk az ő közelében maradni, szeretnénk vele maradni.
0: Úgy tudom, hogy ennek a családjában is egy ilyen komoly változás történt.
1: Igen. A gyerekekkel együtt, a párommal, a feleségemmel együtt részt vettünk akkor már a Veronika nővérék által szervezett szentségfelkészítő hittanon, akkor rendeztük a házasságunkat, egyházilag is összeházasodtunk, lettünk bérmálkozók, amik elmaradtak ezek a szentségek, ezeket mindent pótoltunk, és szerettünk volna Jézusnak a közelében maradni ezáltal. És amikor ez így elindult, ez a folyamat kurziló után, akkor egy idő után megértettem, hogy ezt a szeretetet a közösségben a legjobb megélni. Akkor, amikor én voltam kurzilón, akkor jó nagy közösség volt Esztergomba, akkor sokan jártunk össze, Szentmisén is rengetegen voltunk, voltak különböző programok, ott is nagyon sokan részt vettünk. De hát János atya elkerült Esztergomból Szombathelyre, nagyon hiányzik Esztergomból, egyébként most is nagyon sokat segít még így is, de azért az, hogy ő elkerült Szombathelyre, azért itt Esztergomba nagy változást okozott, és egy nagyon picikét a közösség szétszélett. És azt, amit tetszett említeni, hogy azt éreztem, Isten rám bíz

0: érezni kell az emberek, akik ott vannak a környezetünkben. Uh-huh. Sokszor igénylik azt, hogy beszélgessenek velük, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy kapjanak valamilyen lelki táplálékot, hogy megértsék őket, hogy szeressék őket, hogy odafigyeljenek rájuk. Tehát erre gondolom nagyon nagy szükség volt.
1: Igen, és ugye addig, amíg János atya itt volt Esztergomba, addig ő ezt valahogy nagyon jól csinálta, nagyon sok helyre kiírta a keze, nagyon sok embert meg tudott szólítani, és rengetegen hirtelen nagyon sok lett a közösség létszáma, megnőtt.
0: Veronika, mennyire tudnak önök együttműködni?
2: Szerintem egész jól, nem?
1: Szerintem is.
2: Az jutott közben eszembe, hogy minden út Székely János atyához vezet, Székely János püspök atyához vezet, mert hogy mi is úgy kerültünk így intenzívebben bele ebbe a cigánypasztorációba, hogy amikor még a János atya ott volt Esztergomba.
0: Neki szívügye volt mindig.
2: Nagyon, nagyon is. És akkor kért így minket, én akkor mondjuk még nem is voltam ott, de így akik korábban ott szolgáltak, nővéreink, bekapcsolódtak ebbe, hogy akár így felkészíteni házasságra, szentségi házasságra, párokat, vagy első áldozásra. És igazából, amikor én Esztergomba kerültem, akkor tulajdonképpen igazából ebbe álltam bele én is, hogy akkor így amennyire lehet így a szentségekhez járulást segíteni, felkészíteni. És én azt gondolom, hogy így mind a mai napig, tehát azért így a gyopiékkal, meg így a helyi cigánysággal azért így elég jó kapcsolatunk van. Én mindig, hogy mondjam, tehát most így kedesténként van ilyen közös, ez most nem feltétlenül szentségfelkészítő, egyszerűen csak, hogy egybe jön a cigány közösség, és akkor így szentírásról beszélgetünk, meg a fölmerülő kérdésekről. De engem az mindig nagyon meglep, hogy mennyire nyitottak, milyen jó kérdéseik vannak. Tehát néha mi Teréz nővérrel így összenézünk, hogy erre most így mit válaszoljunk, mert nekünk ugye így jön, hát ebben nőttem bele, ezt tanultam, sokszor meg se kérdőjelezek dolgokat. És amikor jön egy olyan kérdés, hogy ja, ezen így el kéne gondolkodni, hogy miért is van ez így, vagy ez hogy is van akkor? És én rettentően élvezem ezeket a kedvestéket. Így szoktuk utána mondani otthon, hogy hát így ez az volt a napunk fénypontja, tehát hogy így tiszta ilyen felüdülés, így hiába, hogy már este van, meg elfáradtunk, mire odaérünk, de hogy ez így mindig nagyon föl tud dobni, mert azt látom, hogy egy ilyen hihetetlenül érzékeny élet van ott, ami így megmutatkozik így a kérdésekben, az egymásra figyelésre, az egymással való törődésben. Ugye szóba került így korábban az étkezés, hát ott mindig van tea, mindig van sütemény, tehát hogy ez ilyen,
0: hát
2: ez egy ilyen
0: kell.
2: Szeretett vendégség. Igen. Is, nem csak, tehát hogy csak a hitről beszélünk, hanem hogy valahogy ez az asztalközösség, ami a Szentmisében is összetart bennünket, de hogy szép az, hogy a misén kívül is van egyfajta ilyen asztalközösség, ahol a hitünkről beszélünk, a kérdéseinkről beszélhetünk.
0: Hát mert a mise végén is azt halljuk, hogy menjetek, küldetésetek van. Tehát, igen, hogy azzal nem ér véget semmi, hogy az ember elmegy a Szent Misére, hanem tenni kell valamit még a hétköznapokban is. Gyula, a ferences szegénygondozó nővérek közelsége az mit jelent ennek a roma közösségnek?
1: Azt gondolom, hogy nélkülük nagyon nehéz lenne nekünk ott Esztergomba. Ők egy nagyon nagy segítség, és...
0: Mi az, amit kap tőlük a közösség?
1: Nekünk, amikor megjönnek, és látjuk azt a mosolyt, azt a szeretetet arcukon, amikor belépnek ajtón, és köszönnek nekünk, hát nekünk már az egy óriási ajándék, ahogy hozzák azt a hatalmas szeretetet mindig magukkal. De az mellett azt gondolom, hogy nagyon sok a tudásuk, és próbálnak ebből nekünk átadni. Nagyon jók a szentségfelkészítő hittanórák, amikor azokat tartják, és nagyon sok mindenben tudnak segítségünkre lenni így a szentségek hozzájárulásához.
0: És hát úgy tudom, hogy ugye már azt talán említett, és hogy elég sok megtérő van, bérmálkozók, vannak, akik szentségek házasságot is kötöttek, és hát ugye a gyerekek a fiatalság felkarolása sem mindegy. Azzal is foglalkozni kell, és táborok szervezése, stb. Ezen a téren hogy állnak? Illetve hát Gyula még a Ceferino alapítványnak az elnöke Esztergomban. Ezzel is hogyan tudnak hozzájárulni ehhez a közösségi tevékenységhez?
1: Igazából ennek a közösségnek a építését ezt nagyjából 3 éve kezdtem én úgy el, hogy a nővérekkel együtt, a ő segítségükkel próbáljuk ezeket a úgymond megmaradt római katolikus vallású romákat összeszedni ott a környéken. Szoktunk minden évben szervezni, többször ilyen zarándoklatokat, szent helyekre elmegyünk, így közösségileg van, amikor nagy busszal, akár a nővérek is voltak már velünk, hogy együtt tudunk menni valamilyen szent helyre. Ott ezeken alkalmakon akkor általában mi megoldjuk, hogy viszünk

0: nagy üstöt, akkor mi főzünk magunknak. Vannak ilyen cigányasszonyok, akik vállalják mindig, hogy ők ellátnak minket ennivalóval, az miatt nem kell aggódni, az mindig van. Így a közösséggel szoktunk, van, amikor van ilyen családi naprendezvényünk, amikor a nővérek éppen tudnak, akkor csatlakoznak ők is. Vannak lelki napunk, vagy ilyen lelki délutánunk. Ezt még hozzá szeretném tenni, hogy a közösséghez nagyon sokat segít nekünk Szerencsés Zsolt atya, aki a közösségi szentmisét minden pénteken ő szokta tartani. Ő biztosít nekünk helyet ilyen lelki napokra, vagy lelki délutánokra, esetleg keresztútra is szokott ő velünk együtt lenni.
1: Én még talán azt tenném hozzá, hogy például ezek a keddi alkalmak ilyen nagyon családiasak, mert hogy ott vannak a felnőttek, a férfiak, a nők, hozzák az unokát, van, amikor egész kicsi gyerek is szaladgál ott, és vannak fiatalok, fiatal roma testvérek, akik szintén így ott vannak jelen. Tehát így a szülők a nagyobb gyerekeket is időnként elhozzák, meg a kicsiket is. Tehát.
2: Megvan még ez a közösségi szellem, azért úgy gondolom, ugye, Gyula, hogy ha jön az anyuka, apuka, akkor jön a gyerek, jön a nagymama, jön az unoka, meg mindenki, tehát hogy azért úgy követik egymást.
0: Például nekem pont a testvérem, aki hozza unokáit is magával, és mondta nekem egyszer, hogy nem jön, mert rosszak a unokák, ott nem lehet tőlük hallani semmit, mert szaladgál, és mondtam, hogy nehogy ezért ne gyere, hozd őket nyugodtan, nem baj, hagyd szaladgáljanak, jó az így. És ugyanígy a szentmisére is azt mondom mindig nekik, hogy nem baj, hát a templomba egy kis gyereknevetés is kell, mert nem baj, hogyha ott szaladgál.

0: Veronika nővér, például ha a cigánypasztorációval foglalkoznak, de a cigány közösségből van egy olyan ember, aki ismeri közösségét jobban, a szokásait, az embereket, azt, hogy hogyan kell velük beszélni, stb. Ez gondolom egy óriási segítség önöknek is.
1: Hát mindenképpen. Tehát én szoktam mondani, hogy nélküle mi nem tudnánk nagyon szentségfelkészítőket csinálni, mert ő szedi össze az embereket, ő ismeri őket. Ő beszél velük, hogy ki az, aki esetleg szeretne rendezni valamit, tehát akár a házasságot rendezni, vagy szeretne első áldozó lenni, bérmálkozó lenni. Vagy ha mi nem tudunk valakiről valamit, akkor mondjuk, ha a Gyopit megkérdezzük, akkor ő biztos, hogy tud róla valamit. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így enélkül így nem lehetne. Tehát, hogyha mi csak így kitalálnánk, hogy akkor jó, mi elkezdünk valami cigánypasztorációt, és nulláról kellene felépíteni, akkor azt gondolom, hogy az sokkal nehezebb lenne.
0: 10-20 év múlva mit látnak önök külön-külön? Milyen lesz ez a cigány közösség Esztergomban? Ez a katolikus cigány közösség?
2: Hát én azt gondolom, hogy azt próbálom most is a közösségbe bevinni, hogy akinek van 2 vagy 3 akármilyen, valamilyen több van neki, és vannak a közösségben olyanok, akiknek szüksége van rá, akkor ezt próbálják meg megosztani, hogy segítsük egymást. Aki teheti, segítsen a szegényebbnek, segítsen, akinek kevesebb van, adjon neki. És azt gondolom, hogy páran ezt már úgy megértették, és próbáljuk segíteni azokat az embereket, akiknek szüksége van rá, és hogyha ezt a mentalitást tartjuk folyamatosan szem előtt, akkor talán 20 év múlva lehetünk tényleg jó keresztények, akik odafigyelnek egymásra.
1: Nekem még az jut eszembe így minden mellett, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Szerintem így tényleg nagyon fontos az, hogy közösségben legyenek. És azt gondolom, hogy a közösségnek van egy olyan megtartó ereje, mert egyedül nagyon könnyen így elkúszálunk. Megyünk a magunk feje után, elbizonytalanítanak mondjuk így külső hatások, de hogyha egy közösség tud összetartani, akkor ott mindig meg lehet erősödni. Pláne, hogyha ebbe a közösségben valahol az Isten van a középpontban, akkor azt gondolom, hogy így az Isten gyűjt egybe minket. És én örömmel látom azt tényleg, hogy mondjuk jönnek akár unokák, vagy fiatalok, és hogy milyen szép lenne, hogyha ők ezt így már ezt vinnék tovább a saját családjukba. És azért én így bizakodó vagyok, hogyha tud a közösség megmaradni, akkor azt gondolom, hogy az tud növekedni, az be tud vonzani másokat is, és én bízom benne, hogy ez a közösség tud növekedni majd, akár 10-20 év múlva sokkal többen legyenek. Én ezt kívánnám így tényleg így nagyon szívből.
0: Ez egy nagyon jó végszó, de még egy személyes kérdés mindkettőjük közös, egy nagyon rövid választ várnék rá. Isten különböző mozaik darabokból rakta össze az önök életét is, és utána később kialakul, ebből majd kirajzolódik egy nagyobb kép. Látható-e már ez a nagyobb kép az önök életében külön-külön? Mi a Jóisten terve?
2: Hát én most azt gondolom, hogy én így magam előtt még annyira nem látom. Én azt gondolom, hogy még sok munka van előttem.
0: De úgy érzi, hogy jó helyen van.
2: Én folyamatosan kapok megerősítéseket mindig, úgyhogy szerintem jó úton vagyunk, igen.
0: És Veronika nővér?
1: Igen, hát nagyon nehéz ez a kérdés, mert hogy igazából én csak darabokat látok sokszor a mozaikból, és csak jóval később visszanézve látok meg valami egységet, vagy valami, ami kirajzolódik, és így előre nézve nagyon nehéz megmondani, hogy vajon milyen ez a kép. Azt gondolom, hogy ez csak így az Isten látja még. Nekünk csak egy picikét mutogat meg belőle. Bennem inkább csak az van, hogy ahol éppen vagyok, amelyik házban, amilyen szolgálatban, hogy valahol ott próbáljam meg így beleadni azt, ami tőlem telik. És akkor hát majd a kép az úgy rajzolódik. Azt majd az Isten így rajzolja. Az én dolgom, azt gondolom az, hogy itt és most, ahol éppen, amiben vagyok, abban próbáljam azt tenni, amit felismerek, hogy az Isten hív arra éppen.
0: Veronika nővér, kedves Gyula, Farkas Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba, és megosztották ezeket a gondolatokat, ezeket a megerősítő szavakat, biztatásokat, hiszen ez biztatás is lehet, és a jövőre nézve kívánok további kitartást.
1: Köszönjük
2: nagyon
1: szépen.
2: Köszönjük.
1: Mi is kívánjuk viszont az ön szolgálatához.
0: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, a portréban Kóródi Beatrix, rendi nevén Mária Veronika nővér, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóthik Enikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Z Bogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben ismét egy német énekest mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Olaf Bergert. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekes és műsorvezető Olaf Berger 1963. december 24-én született Dresdában, ahol szüleivel és kettő testvérével élt. Az iskola elvégzését követően autószerelőnek tanult, emellett pedig gitározott és énekelt a Die Virginias nevű zenekarban. 1985-ben lépett fel először szólistaként, és rövid időn belül meghívták televíziós zenei műsorokba, valamint ebben az évben megjelent első saját albuma is.

1990-ben Olaf Berger volt az első NDK-s művész, akit Goldenes Rimgábel díjjal ismertek el. Nem sokkal később a híres producer Jack White is felfigyelt az énekesre, lemezszerződést ajánlott neki, és az első közösen felvett album meg is hozta Olaf Berger számára a nagy áttörést. Ezt követően a művész műsorvezetőként is vállalt felkéréseket, és több német nyelvű tévéműsor arca lett.

A Jack White-tal közös munka Olaf Berger számára 2011-ig folytatódott, ezt követően az énekes a Koch Universal kiadóhoz váltott. Pályafutása során az énekes angol nyelvű dalokat is felvett, valamint több nemzetközileg is elismert művésszel is együtt dolgozott. Művészi sikerei elismeréseként Olaf Berger több díjat is elnyert, zenei tevékenysége során pedig eddig 24 albumot jelentetett meg.

Olaf Berger a német nyelvterületen énekesként és műsorvezetőként egyaránt nagy sikereket ért el. Magánéletében 1992 és 2014 között első házasságban élt, és a kapcsolatból már 1990-ben egy lánygyermeke született. 2015-ben Olaf Berger válását követően újra megházasodott, és 2023-ban megszületett első unokája is, új zenei projektjeit pedig máig lelkesen várják rajongói.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Olaf Berger német énekest mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 24-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. I danas, 24. svibnja, u nedjelju na Blagdan Duhova, vas očekuje bogata emisija ispunjena čestitkama i glazbenim željama koje dolaze iz raznih krajeva naše domovine. Ostanite s nama i danas na dan podužeg vikenda i to u društvu tonskog snimatelja Ladislava Štrasera te dežurnog urednika Andrije Pavlekovića. Dobro nam došli.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju po vašim željama.
1: Dragoj supruzi Ištvana Čanjija, voljenoj majci u povodu 89. rođendana u Kačmari još puno sretni rođendana žele sin Snaja i unuka iz Udvara.

a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Janika Balázs, a vajdasági cigány tamburazene kiemelkedő alakja, akinek neve évtizedeken át egyet jelentett Újvidéken a tambura legmagasabb szintű megszólaltatásával. Janika Balázs 1925. decemberében született a Vajdaságban, muzsikus cigány családban, pályáját hegedűsként kezdte, ám alig néhány év után a tambura lett az a hangszer, amely mellett végleg elköteleződött. Már fiatalon a prim tambura mestereként emlegették. Ez az a kisebb méretű, vezető szerepet betöltő hangszer, amely a tambura zenekarok élén viszi a dallamot. A tambura hosszú története a Közel-Keletig nyúlik vissza, és az oszmán közvetítés révén vált a Balkán és a Dél-Magyarország egyik legmeghatározóbb hangszerévé. A 19. század végétől kialakult az a többtagú tambura zenekari forma, amelyben a különböző méretű hangszerek együtt alkotnak kiegyensúlyozott hangzást. Ebben a hagyományban nőtt fel és vált meghatározó szólistává Janika Balázs. Fiatal éveiben már kávéházakban muzsikált, majd 1948 és 51 között a Montenegrói Rádiónál dolgozott, ahol tovább csiszolta technikáját. A döntő fordulatot az jelentette, amikor 1951-ben megalakult a Novi Sadi Rádió. Ettől kezdve hosszú éveken át a rádió nagyzenekarának vezetőjeként tevékenykedett. A stúdió munka fegyelme és az élő előadások spontaneitása egyszerre formálta művészetét. Nemzetközi fellépései során a tamburazene olyan színpadokra jutott el, ahol korábban kevéssé ismerték ezt a hangszert. A párizsi Olimpia színpadán több mint 30 alkalommal szerepelt, ami önmagában is jelzi rangját. Zenekarának hangzása mindig precízen szerkesztett volt, de az esték igazi csúcspontját az ő virtuóz és érzelemmel telített szólói jelentették. Repertoárja rendkívül széles volt, a vajdasági szerb, magyar és cigány dallamkincs egyaránt helyet kapott műsoraiban. Nem különítette el a hagyományokat, inkább természetes egységben kezelte őket. Pályatársai szerint játékában volt egy megfoghatatlan egyediség, amely néhány hang után felismerhetővé tette. Több külföldi felkérést is kapott, mégis Újvidéken maradt. Hű maradt ahhoz a közeghez, amelyből elindult, és amelynek zenei arculatát egész életében gazdagította. 1988. novemberében hunyt el, de a város emlékművet állított tiszteletére, és neve máig a tamburások számára etalonnak számít. Janika Balázs gyakran hangsúlyozta, hogy a hangszer önmagában csak egy eszköz, az igazi hang az emberben születik meg. Ez a gondolat jól összefoglalja művészetének lényegét, a technikai tudás mögött mindig ott volt az érzelmi hitelesség és a cigányzenei hagyomány iránti mély tisztelet.

0: kedves hallgatóink, mai adásunkban Janika Balázs felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Május 24-én ebben a hónapban már negyedik alkalommal jelentkezünk Pünkösd vasárnapon, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Természetesen több népszokás is kötődik az ünnephez, talán a legismertebb a pünkösdi királyválasztás. Bálint Sándor néprajztudós ennek kapcsán egy különös történetre hívja fel a figyelmet. A kiegyezés után Ferenc Józsefet pünköstkor akarták magyar királlyá koronázni. Valakinek azonban még időben eszébe jutott a pünkösdi királyság egynapos dicsősége, így a kedvezőtlen előjel elkerülése érdekében előbbre hozták a szertartást. A múlt idézés után következzék a jövő, ajánlom is az előttünk álló óra tartalmát. Bemutatták a hagyaték eddig nem ismert darabjait. A 150 éve született Johann Vukovicsra emlékezik a magyarországi horvátok keresztény gyűjteménye. Kitalálták, megírták és előadták. A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt a témája a tudományos diákversenynek Békés Csabán. Elbúcsúztak a középiskolájuktól. 96 végzős ballagott a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központban. Egymásnak mondták a történeteket a Békés Csabai Grósz György országos román mesemondó verseny résztvevői. Babarci dallamok, a sváb zenei hagyományokat mutatják be a Baranya vármegyei község muzsikusai. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Szlovák nyelvű pünkösdi szentmisét tartanak holnap 14 órától a Rákoskeresztúri Szentkereszt felmagasztalása templomban, melyet a 17. kerületi szlovák önkormányzat szervez. A szertartást Balik Béla celebrálja. Ezt követően délután 3 órakor kezdődik a szlovák énekkarok koncertje.
0: Pünköst hétfő a Szlovák Tájházban címmel holnap 10 órától egésznapos rendezvényt szervez a Csabai Szlovákok szervezete. Délben nyitják meg a néhai Mazán Mátyás muzeológus munkáiból készült karikatúra kiállítást, és bemutatják azt a kiadványt, amely a karikatúrákat és a muzeológus által gyűjtött történeteket tartalmazza. A gasztronómiai bemutatón lesz ételkóstoló is.
1: A határon túli horvátok médiája címmel rendeznek május 27-én szerdán kerekasztal beszélgetést Zágrábban a határon túli horvátok hetének programsorozata keretében. Magyarországról meghívást kapott a Kroatika igazgatója, valamint a Hrvatski Glasnik főszerkesztője. Arról beszélgetnek, hogy milyen szerepet töltenek be a médiumok a horvát nyelv, identitás és kulturális örökség megőrzésében, valamint szó lesz a finanszírozás és a digitális környezethez való alkalmazkodásról is.
0: Idén is lesz Tesla nap Pomázon, amelyet a város és a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat szervez május 27-én. A hagyományos kulturális és tudományos rendezvény a világhírű szerb feltaláló Nikola Tesla munkásságának állít emléket. Az ünnepség részleteiről Rafajlovics Hajnalkát, a pomázi szerb önkormányzat elnökét Mándik Predrák kérdezte.
2: 16 órakor délután kerül sor Nikola Tesla emléktáblájának visszahelyezésére a felújított Luppaház falára. Itt megemlíteném, hogy a visszahelyezés azt jelenti, hogy 1994-ben ez a tábla már kihelyezésre került, mint emléktábla, de az egykori Luppaház, ahol ő tartózkodott, amíg Pomázon élt, illetve Budapesten dolgozott, felújításra került, és most visszahelyezzük 6 év után a táblát. 16 óra 30-kor ünnepi koszorúzás lesz Nikola Tesla mellszobránál a Teleki Battyai Kastély parkjában, majd 17 órakor korabeli Tesla kísérletek korabeli eszközökön, római kettes, tehát ez egy folytatás előadás megtartására kerül sor, melyet Horváth Péter, a Fénymúzeum Alapítvány elnöke fog megtartani. Mindez a Teleki Battyai Művészeti Iskola nagy termében kerül megrendezésre.
1: Az Országos Horvát Önkormányzat zarándoklatot szervez a magyarországi közösség fiataljai számára Medjugorjéba május 28 és 31-e között. Az utazás lehetőséget nyújt a közös imádságra és a közösségépítésre a világhírű búcsújáróhelyen. A zarándoklat Pécsről indul és ugyanide érkezik vissza. A résztvevők Medjugorje mellett Sztolácra, Mostárba és Szarajevóba is ellátogatnak.
0: Barátságkupát rendez május 29-én a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Magyarországi Románok Kulturális és Közösségi Háza, valamint a Lökösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat. A Magyarországi Román Iskolák sportversenyének házigazdája a Lökösházi Általános Iskola lesz.
1: Jövő szombaton 10 és 17 óra 30 között újra megrendezik Óbuda Békásmegyer nemzetiségi önkormányzatainak találkozóját. A hagyományőrző eseményen a kerület sokszínű kulturális és gasztronómiai kincseit ismerhetik meg a Csobánka térre látogatók. A nap zárásaként mindenkit várnak 15 óra 45-től a Midros görög zenekar táncházára, ahol együtt mulathatnak vidám görög ritmusokra.
0: Román hagyományőrző kulturális rendezvényt szervez a Mékerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület május 30-án szombaton. A délelőtti főzőversenyt követően délután 4 órától fellép a Mitika lányai, a Mékerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület felnőtt és gyerekcsoportja, a Gyulai Nikolai Bölcsescu Román Gimnázium és Általános Iskola Néptánc Együttese, valamint a nagyváradi Liara zenekar. A rendezvényen gyermekprogramok is lesznek, az estet retro diszkó zárja.
1: Május 30-án szombaton Budapesten az Analog Music Hallban ad koncertet a Jelusics Horvát Rock Együttes. A zenekar bemutatja az új Apolitical Ecstasy című albumát. Dino Jelusics és együttese egyre ismertebb a hard rock és a progresszív metal világában. A budapesti koncertet a műfaj kedvelői az év egyik jelentős zenei eseményeként tartják számon.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Múzeumok napja alkalmából különleges program várta az érdeklődőket a Vasvár megyei Peresznyén, a Magyarországi Horvátok keresztény gyűjteményében. Május 17-én nyílt meg a Johann Vukovic 150 című időszaki kiállítás, amely a neves gradistjei horvát tanító, karnagy és zeneszerző születésének 150. évfordulója előtt tiszteleg. A kiállítás jelentőségéről a gyűjtemény igazgatóját, dr. Handler Andrást, Pavlekovics András kérdezte.
1: Mit kell tudni erről a zeneszerzőről, tanítóról, karmesterről? Milyen szerepet játszott a gradistjei horvátoknál?
2: Ő még a 19. század végén született, tehát még a történelmi Magyarország területén, olyan településen, ami már ugye ma már határon kívül esik. Így hát az anyakönyvezése is több módon történt. Volt Johann Vukovic néven anyakönyvezve, illetve amikor az iskoláit Sopronba és Győrben folytatta, akkor Vukovic Jánosként is felbukkan a neve. De ahogy említettem, Sopronban és Győrben tanult, majd az onnan nem messze lévő Fertőtő környéki horvát falvakban tevékenykedett. Megalakított egy kórust, amely igen jelentőssé vált abban az időben, olyannyira, hogy már a 20. század elején kapcsolatot tartottak fent horvátországi kórusokkal, és több ízben szerepeltek különböző horvátországi fesztiválokon. Amit még meg kell említenünk az ő neve mellett, hogy a több művet szerzett, illetve több könyvet adott ki, énekes könyvet, amelyekben vagy saját szerzeményei voltak, vagy népdalok, illetve több Horvátországból is mondhatjuk importált dal szerepelt a könyvecskében. Az egyik legjelentősebb kompozíciója pedig a gradistjei horvátoknak a himnusza, Máté Mersics Miloradic verséhez írt zenét, így született meg a horvát himnusz.
1: Magán a kiállításon mit láthatunk, milyen tárgyakat, illetve dokumentumokat sikerült összegyűjteni, bemutatni?
2: Tárgyakban annyira most nem gazdagok a vitrinek, inkább a különböző levéltári kutatások alapján a különböző régi forrásokat igyekeztünk még felkutatni. Anyakönyvi kivonatok, a bizonyítványai, illetve gyűjtést folytattunk régebbi fényképekről, úgyhogy nagyon-nagyon szép korabeli fényképekhez sikerült hozzájutni még a 20. század elejéről, hogy bízom benne, hogy így a fotók és a dokumentumok által sikerül bepillantást nyújtani az ő életébe.
1: A Vukovic család tagjai, illetve generációjából még él valaki? Volt a kiállítás megnyitón?
2: Hát a generációjából már nem nagyon él, illetve aki él, az is már nagyon idős, és annyira nem jár. A családjából viszont igen, voltak többen, leszármazottak már unokák, dédunokák, sajnos ők már nem beszélik a nyelvet, elkerültek a horvát településről, de büszkén voltak ott, és nagyon örültek, hogy az ősükről nyílt egy ilyen kiállítás.
1: Ez az ismert kultúrákat, népeket összekötő személyiség Vukovic Iván nagy örökséget hagyott, mivel összekötötte a nyugat-magyarországi horvátságot. Nem csak Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon is egyaránt.
2: Így van, talán az egyik legfontosabb műve a sok kis énekes könyv között a kántorok számára összeállított énekes könyv. A mai napig ezt használják a nyugat-magyarországi horvátok, ezt a kántoroknak szánt könyvet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy tényleg egy életre szóló hagyatékot hagyott maga mögött.
1: Voltak mai írók, költők, kiállítás megnyitón vendégek, illetve hát a Horvát Kulturális Egyesület elnöke is köszöntötte a jelenlévőket.
2: Így van, a Horvát Kulturális Egyesület is köszöntötte a megjelenteket, ugyanis nagyon sok szállal kötődött Iván Vukovic a Horvát Kulturális Egyesülethez. Az a Horvát Kulturális Egyesület az 1921 óta létező horvát civil szervezet, ennél öregebb nincsen se Ausztriában, de úgy gondolom Magyarországon sem. Vukovic nagyon sok szállal kötődött ez az egyesülethez, ők adták ki a könyveit, tagja volt, vezető funkciót töltött be benne, úgyhogy szimbolikus is volt ennek a HKE-nek a jelenlét. Illetve a két élő költőnk, Jurica Csenár és Ágnyita Schuster voltak azok, akik felolvasták verseiket a tavaly évvégén megjelent legújabb köteteikből.
1: Természetesen a zenei keretet a zsidányi betyárok adták.
2: Nagyon szépen ilyen zenei keretbe foglalták az egész délutánt. Az első perctől az utolsó percig velünk voltak, az egyes programelemek között mindig felcsendült a tambura zene és az ének hozzá. Én úgy gondolom, hogy kellemes napot tölthettek el a látogatók ezen a vasárnap délután.
1: Az időszaki kiállítás meddig tekinthető meg?
2: Szeptember közepéig tekinthető meg az időszaki kiállítás. Utána igyekszünk összeállítani egy másik kiállítást, nyilván mindig mindig függ az anyagiaktól, illetve az adott témához kapcsolódó fellelhető anyagoknak a mennyiségéről és minőségéről, de igyekszünk majd ismét egy érdekes, mindenki számára vonzó kiállítást összehozni a kollégákkal.

0: Április 24-én a Békés Csabai Szlovák Iskola adott otthont annak a megmérettetésnek, amelynek témája a magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt, és amelyen általános iskolások, gimnazisták és egyetemisták vettek részt. A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének igazgatója, Tuska Tünde elmondta, a verseny 2003-ig nyúlik vissza, az idei már a 17. volt. Dózsa Zenta összeállításában először az általános iskolások kategóriáját a zsűri elnöke és a verseny egyik szervezője, Rágyanszky Juraj értékeli.
1: Jó pár év kihagyás után sikerült versenyt szerveznünk a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetében. A pandémia alatt csak írásbeli fordulók voltak, és most volt lehetőségünk arra, hogy újra láthassuk a gyerekeket szóbeli fordulóban. Nekem arra volt lehetőségem, hogy az első kategóriában, tehát 7. és 8. osztályos gyerekek között zsűrizhessek, tehát az ő dolgozataikat olvashattam. Gyakorlatilag úgy épült fel ez a verseny, hogy közzétettük a felhívást, a felkészítő pedagógus és a diákok láthatták, hogy milyen terjedelmi munkát kell megírniuk, ajánlottunk nekik szakirodalmat, téma lehetőségeket, ami ebben az évben a szlovák nemzetiségi oktatás 75. évfordulója volt, hiszen nemrég ünnepeltük ezt az évfordult, és még a kiíráskor ez nagyon köztudott volt, és teret adtunk a gyerekeknek arra, hogy arról írhassanak, amit nagyon jól ismernek, ez pedig az iskolai környezet, a különböző hagyományőrző szakkörök, az iskola története, egy-egy pedagógusnak a munkássága, és hát eltérő munkákat kaptunk ezekben a témakörökben, és nagyon örültünk annak, hogy jól felépített dolgozatokat olvashattunk, tehát volt bevezető, sokan készítettek interjút, és utána a végén össze tudták foglalni a tapasztalataikat, vagy mik voltak azok az új információk, amiket mondjuk egy interjúból megtanulhattak, és a mai nap során a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy prezentálják a dolgozataikat, előtte kaptak egy bírálatot a zsűritagoktól, volt, aki kérdezett is, ezekre a kérdésekre választ is kaptunk.
2: És ez nyilván nagy kihívás lehetett a gyerekeknek, hiszen a dolgozatot is szlovákul kellett megírniuk, illetve a prezentációik is szlovák nyelven voltak.
1: Nagyon szépen teljesítették a feladatot, és sokan plusz hozzáadott értéket is adtak a prezentációhoz, hogy nagyon sokszínű előadásokat hallhattunk, mint zsűritagok.
2: A zsűri további tagja, István Anna, mit tenne még hozzá? Hogyan értékeli a versenyt?
3: Majdnem mindegyik gyerek szinte kívülről tudta a prezentációját, és közben látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik azt, amit csináltak, hiszen olyan témákat választhattak a nagy témán belül, ami tulajdonképpen az ő életüket is jellemzi. Tehát nagyon sokan járnak citera zenekarba, játszanak színjátszókörben, tehát a délutáni foglalkozások nagyon sokszínűek ezekben az iskolákban, és a pedagógusok borzasztóan sok energiát tesznek bele abba, hogy a gyerekek ne csak az iskolai élményeiket vigyék magukkal, hanem igyekezzenek színesíteni az ő tudásukat, megtalálni a saját útjukat. És ez látszott, szerintem ez az egyik legfontosabb a jelenléti versenyeknél, hogy a gyerekek egyrészt megismerhetik egymást, megismerhetik azokat az iskolán kívüli tevékenységeit, ami jellemzi az iskolát, és együtt lehetnek, és bemutathatják azt, ami tulajdonképpen az ő életük, és ez örökre meg fogja határozni az ő jövőjüket.
2: Az általános iskolák kategóriában a szarvasi Tóth Zádor nyert.
4: Na známo sa všetkým dáva, že náš cisár pán mladých chlapcov na vojnu povoláva.
5: Dobrý deň, volám sa Zádor Tóth. Som žiakom 7. ročníka.
2: Meg vagy elégedve a mai prezentációval? Izgultál?
6: Hát az elején kicsit izgultam, de utána meg már belejöttem, és örülök, hogy jól sikerült. Én a színjátszóról beszéltem, és azon belül, mikor kezdtük el ezt a színjátszót gyakorolni, hogy milyen tanárok vezették be, és hogy milyen örömmel tudjuk csinálni a szakkört.
2: És akkor végül megfogott.
6: Igen, azért is választottam. Meg járok már 2 éve, és örülök, hogy ezt csinálhatom, és remélem, hogy a másik iskolában is tudom majd ezt folytatni.
2: Mennyire vagy megelégedve a mai prezentációval?
7: Nagyon izgultam.
2: Külön díjat kapott a sátor alja újhelyi Szikszai Flora Elizabeth tanuló.
7: Első nagy versenyem így szlovák nyelvi térben. Ahhoz képest, hogy mennyire izgultam, ahogy említettem, szerintem így is jól teljesítettem.
2: Szépen beszél szlovákul. A következő években mit tervezel?
7: Egyelőre még nem vagyok biztos abban, hogy minek szeretnék tovább tanulni, viszont a szlovák nyelvet úgy szintén tovább szeretném vinni a jövőmbe, szlovák iskolába is szeretnék, középiskolába vagy gimibe, azt még nem tudom, viszont a szlovák az egy nagyon fontos nyelv az életemben, és nagyon fontos szerepet tölt be.
2: Hogyan értékeli a mai verseny a színvonalát?
8: A mai versenyt ugye a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete hirdette meg, tudományos verseny.
2: Szabóné dr. Márlok Júlia a második és a harmadik korcsoportot, vagyis a középiskolásokat és az egyetemistákat értékelte.
8: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen versenynek is színteret adjunk tanulóink körében, mert hogy a hagyományos versenyeken túl ezen a versenyen például megtanulnak tapasztalatokat szerezni kutatás témájában is, nem csak feldolgoznak egy-egy szlovák nemzetiséget érintő, főként az oktatást érintő témát, hanem belecsempészhetnek olyan dolgokat is, amik kifejezetten érdeklik őket, tehát olyan széles spektrumát kínálja a témának, hogy mindenki megtalálhatja a leginkább érdeklő területet ezen belül. Találkoztunk például azzal, hogy az egyes iskolák milyen tevékenységet végeznek annak érdekében, hogy az identitástudat a tanulók körében minél szilárdabbá váljon, illetve hogy a szlovák nyelv minél tökéletesebb elsajátítása tudjon megvalósulni, nem csak az a tanítási órákon, hanem azokon túl is, szakkörök formájában, táborok formájában.
0: A versenyen a középiskolások között az első helyet a békéscsabai Cserenyec Hanna szerezte meg, míg az egyetemi hallgató kategóriájában első helyen végzett a Szegedi Tudományegyetem hallgatója Gergő Marcell.
9: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme, tam, kde štíty mutnia.

0: kde našiel som cit,
1: lásku i zmierenie,
2: kde národ môj pradávny,
3: no večne mladý,
2: učil ma pokore i prekonať pády.
3: Tam sú moje korene,
1: kde matkina neha a otcova múdrosť
4: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín,
3: tam spočiniem,
2: tam moja duša zaspí.
5: Kedves hallgatóink, május elejétől június közepéig rendezik a különböző intézmények a ballagásokat. A budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központban a múlt szombaton 96 végzős diák búcsúzott el az Alma Matertől. A 12. osztályosok ballagási ünnepségén ott járt Mándigy Predrák kollégánk is.
6: A ballagóktól a 11. osztályos diákok nevében Vukovics Radmila búcsúzott el, aki gyakran elcsukló hangon a következőket mondta.
7: Lassan bezárod magad mögött az ajtót. A helyedre új gimnazisták jönnek, akik még nem ismerik fel a boldogságot. Kár, ez a felismerés mindig csak a végén jön el. Igen, a boldogság az, hogy mész tovább. Magasabbra törsz, jobbra vágysz. De elérkeztek a búcsú napjai. Ismét előtörnek azok a nehéz könnyek, mint az elején. Nem megy, nem tudjuk elrejteni őket. Nem tudjuk letörölni őket szép kívánságokkal. Eljött a nap, hogy elmenj. Elhiszed. Én nem. Valahogy nem tudom, és nem is akarom.
6: A negyedikes gimnazisták nevében az Alma Matertől, a tanároktól és a diákoktól Gyene Csenge, 12. A-osztályos tanuló búcsúzott el.
7: A tudáson és az életre való nevelésen kívül ez az iskola sokkal többet adott nekünk. Vannak közöttünk, akik 12 éve oktatják ezeket a padokat, vannak, akik csak idén csatlakoztak hozzánk. De mégis egy olyan közösséget teremtett nekünk, ami életünk végéig kísérni fog minket. Van az a mondás, hogy aki egyszer szosigos volt, az mindig az marad. Ez csak azért tett igazán, aki tényleg megtapasztalta, milyen is ebben a közösségben lenni. Ezek nem nagy dolgok. Valakinek csak egy sírós beszélgetés Zolibánál, valakinek két jó szó egy régi tanártól, vagy akár csak egy közös ital az osztálytársakkal. De leginkább az érzés, hogy ha más nem, itt mindig lesz valaki, aki támogat. Ahogy teltek a hetek, hónapok, évek, egyre több lett a nevetés, egyre kevesebb a csend, és egyre inkább önmagunk lettünk, minden hibánkkal, furcsaságunkkal, beszólásunkkal együtt. És valahol közben észrevétlenül elkezdődött egy történet. És most itt állunk. És hirtelen túl gyorsan vége lett. Furcsa az egész, mert amikor benne voltunk, néha soknak tűnt. Most pedig, hogy vége, kevésnek. Szeretnénk megállítani egy pillanatra az időt, visszamenni egy-egy napra, egy-egy órára, egy-egy nevetésre. De nem lehet. És talán nem is kell, mert mindaz, ami történt, már velünk van. Abból, amit itt kaptunk, abból, amit együtt átéltünk, abból, akik itt lettünk, abból soha nem ballagunk ki teljesen. Mert ez nem csak egy hely volt, és nem csak néhány év, ez egy darab az életünkből, és egy darab belőlünk.
6: A végzős diákok természetesen a szülőknek is köszönetet mondtak, amiért mindvégig támogatták őket, tanították, mellettük álltak, segítették őket az útjukon. A szosigos középiskolai élet részesei voltak Szavics Alexandra és Nedejkovics Nemanya 12. A-osztályos tanulók is.
8: Nagy emlékben marad, sok emléket csináltunk itt, és itt is maradnak ezek az emlékek, és egy nagyon jó társaságot, ami már egy családnak is számít, alapítottunk ki.
6: Miért volt jó ez a társaság? Összetartó volt az osztály?
9: Volt néha-néha egy-két olyan dolog, amiben nem láttunk egyet a többiekkel, de alapvetően azokban a pillanatokban, amikor össze kellett fogni, valamit meg kellett beszélni, akkor sikerült, ezt megcsináltuk. Alapvetően én azt mondanám, hogy mi egy nagyon összetartó osztály voltunk, azon felül még egy nagyon összetartó évfolyam voltunk, úgy, ahogy vagyunk mind a 90-en.
6: Nem anya, tudom, te 16 éven keresztül voltál lakója az oktatási intézménynek itt Rózsák terén. Hogyan tudjuk összetenni ezt a 16 évet?
9: Ide kezdtem óviba járni 3 évesen, ezután elindult az iskola 6 évesen, és utána végignyomtuk ezt a gimnáziumig. A gimnáziumban töltött 4 éven volt az, az a pont az életemben, ami egy fix pont egyszerűen, és nem változtatnám, mert ugyan itt lettünk emberek, és én is itt lettem ember, itt tanultam nagyon sokat magamról. Ezek az emberek, ez az egész kollektív segített nagyon sokat az én fejlődésembe, ugyanúgy én törekedtem segíteni a többieknek is.
6: Hogy érzitek, hogyan sikerültek eddig az írásbeli vizsgák?
8: Az írásbeli azok szerintem jól sikerültek, 4-es, 5-ösök azokat csak így látom. Az a lényeg, hogy legyenek kicsikét négyzetes is, de görbüljön is. A szóbelére készülődés már nagyon sok tételt kidolgoztunk, most csak egy párat, ami még maradt a végére, azt közösen kidolgozzuk, és szóval együtt vagy mindenki saját magával átnéz mindent, amit lehet.
6: Milyen útravalót adott az osztályfőnökötök?
9: Arra törekedett, hogy azt tanítsa meg nekünk, hogy legyünk önmagunk, legyünk mindenek előtt jó emberek, és hogy mindig tartsunk össze. Legyen az osztályilag, vagy évfolyamilag, mivel én úgy tartom, hogy ez az évfolyam egy nagyon erős évfolyam, nagyon összetartóak voltunk, és szerintem ez a gimnáziumon túl is így fog maradni, és bízom benne, hogy akárminek, akármi esetleg kell az életben majd a továbbiakban, itt leszünk egymásnak.
6: Hol fogjátok folytatni a tanulmányaitokat?
8: Ha minden igaz, akkor vagy a Corvinuson, vagy az ELTE GTK-n a nemzetközi gazdálkodáson.
9: Én is ugyanúgy a Corvinusra, meg az ELTE-re pályázok, attól függ, hogy melyik lesz, meglátjuk, de business managementet szeretnék majd tanulni mindenféleképpen.
6: És azért biztos vagyok benne, hogy nem felejtitek el az Alma Mátert, és azért ellátogattok majd ide.
8: Azt sose fogjuk elfelejteni, ez velünk marad.
9: Természetesen családi kötődés, 16 évet töltöttem el itt, szóval biztos, hogy fogok még ide látogatni, a kisöcsém is még jövőre fog végezni, ugyanúgy a unokahugaim majd valamikor, szóval nem fog eltűnni tőlem ez az iskola.
6: Gálics Radi vagy a Nikola Tesla Szerb Gimnázium 12. C osztályos tanulók osztályfőnöke. Milyen emlékben marad meg önnek ez az osztály, amely osztályt ön útközben vette át, hiszen 2 évig volt az osztályfőnökük?
0: Így van, 2 évig voltam az osztályfőnökük, és mindenképpen egy jó emlékezet fog megmaradni, de azért megemlíteném azt is, hogy itt a közös munkánk elején azért voltak nehézségek.
6: Milyen nehézségekre gondol?
0: Elsősorban arról van szó, ugye, hogy ők kaptak egy új osztályfőnököt, én pedig először kaptam osztályt, akit vezetnem kellett, és ez a két dolog együtt nem feltétlenül volt a legszerencsésebb párosítás, de sikerült megoldanunk szépen lassan, néha nehézkesen, de megoldottuk.
6: Áthidalták a nehézségeket, utána zökkenőmentesen folyt a munka?
0: Én azt gondolom, hogy utána már teljesen zökkenőmentes volt a munka. Nagyon jó gyerekekről van szó, hála Istennek, értelmes gyerekek, akikkel lehet beszélni, akik hallgatnak arra, amit mondok, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó osztály.
6: Mennyire volt összetartó ez az osztály? Jó kollektíva volt?
0: Én azt gondolom, hogy igen, kivételesen segítették egymást sokszor olyankor is, amikor nem volt ez a legmegfelelőbb pillanat, gondolok itt a dolgozatírásokra. Olyankor is gyakran kellett rájuk szólni, hogy az információ átvitelt most mellőzzék, de éppen ezért gondolom azt, hogy hajlandóak voltak segíteni egymásnak, nekem is, hogyha szükség volt rá, úgyhogy összességében én rendkívül elégedett vagyok velük.
6: Milyen útra valót adott a diákok?
0: Leginkább, hogy legyenek bátrak, bízzanak magukban, mert az ember korlátja önmaga. Ha hisznek magukban, akkor sikerülni fog.

0: Május 15-én rendezte meg a Békés Csabai Román Nemzetiségi Önkormányzat a Grósz György Országos Román Mesemondó Versenyt a helyi meseházban. Mint minden évben ezúttal is a kétnyelvű iskolák és a román nyelvet tantárgyként oktató általános iskolák diákjai mérettették meg magukat, idén már 31. alkalommal. A programban több mint 60 diák vett részt. Kreszta István Juhász Tivadarral, a Csabai Román Önkormányzat elnökével, és Ernst Natáliával, a Kétegyházi Román Iskola második osztályos tanulójával beszélgetett.
1: Én azt gondolom, sikerült egy olyan helyet biztosítani ennek a versenynek, amelyik ideális körülményeket teremt a Békés megyében a megyeszékhelyen, és hát mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt az országos rendezvényt megrendezhetjük, nagy örömmel csináljuk, de most már kötelességünknek is érezzük, hogy megszervezzük, hiszen azt tapasztaljuk, és a kollégák jelzik, hogy egy jól szervezett verseny, bár ezt nem nekem kéne mondani, és jól érzik magukat. A problémánk csak annyi, hogy nagyon kevés pénzünk van, tehát a Betlen Alapítványtól kapott pénzhez nekünk mindig ilyen 200-300 ezer forintot még hozzá kell tennünk.
2: A pasztorátek, unmagár, unkrűne, opiszéke, sérgokos. Múlt enmagáros, amúcsi, szürgóincsasz, leonon bogat.
3: Volt egy kis szamár, aki nagyon szomorú volt, öreg volt már, és nem tudott dolgozni, ezért a gazdája hagyta, hogy éhen haljon. Utána azt mondta magában a szamár, ő elmegy muzsikusnak.
4: Te látom, te tudod ezt a mesét akkor románul is, meg magyarul is.
3: Igen.
4: Hogyan tanultad meg? Nehéz volt megtanulni románul?
3: Hát igen, nagyon sokat foglalkoztunk vele.
4: Mert románul mennyire tudsz?
3: Én most második osztályos vagyok, és már első óta gyakoroljuk ezt a román nyelvet, úgyhogy már valamennyire azért tudok.
4: Te otthon nem tanultál románul, a szüleiddel nem beszéltetek?
3: Nem, mert ők nem tudnak románul. Nem.
4: És te miért tanulsz románul?
3: Mert román iskolába járok, meg én vagyok a legokosabb gyerek az osztályban, ezért tanárnéni megkérdezte, hogy nem akarok elmenni erre a versenyre, és akkor azt mondtam, hogy de eljövök.
4: És szereted a román nyelvet?
3: Szeretem.
4: Miért?
3: Mert szeretem úgy beszélni, mert jó szavak vannak benne, meg legalább most ez nem lesz olyan uncsi, mint a magyar.
4: Egyébként érted a mesét, amit mesélsz, gondolom?
3: Igen, értem, mert mindig úgy tanultuk még Marika nénivel is, hogy így lefordította nekem, és úgy könnyebb.
5: Azt láttam korábban is, hogy mindig szívesen jöttek a Hajdú megyeiektől, a Csongrád megyeiekig, természetesen a Békés megyeiek is, tehát az egész országból jelen voltak a mesét mondó gyerekek, és szívesen jöttek hozzánk.
6: Lehetőség van, akár régi mesemondók, vagy a nagyszülőktől tanult mesét elmondani, és így tovább. A hangsúly igazán a találkozóra van, a hangsúly talán az egymást megismerésében, és így tovább. Meg azt gondolom, hogy a résztvevő kollégák is megismerik a többi iskola pedagógusait, eszmét is tudnak cserélni, ha úgy tetszik. A nyelvtanuláshoz, hát olyan szép dolog a mese, hát én mékeréki születésű, emlékszem, elmondtak nekem, talán 10-szer is, meg lehet, hogy még 100-szor is ugyanazt a mesét, de mindig hallgattuk, ugye, mert hát a régi öregek azok csak románul mondták a mesét, és hát én gyerekkoromban például nagyon szívesen hallgattam ezeket a meséket.
1: A zsűrik általában jól felkészített gyerekekről beszélnek, minden anyanyelvi iskola képviselteti magát igen magas létszámban. A nyelve oktató iskolák közül ebbe az évben 3 iskola képviseltette magát, így is 67 gyermek meket tudtunk számolni a benevezés alkalmával. Ebben az évben nem mesefigurákat ajándékozunk, hanem egy kerámia tárgyat ajándékozunk, illetve az országos önkormányzat külön egy vásárlási utalvánnyal jutalmazza a külön díjasokat.

0: A Baranya vármegyei Babarc község igen gazdag magyarországi német kultúrában. Tánccsoportok és fúvószenekarok, valamint énekkar is működik a kevesebb mint 1000 lelkes településen. A falu most a Babarci Dallamok című albuma mutatja meg ezt a gazdag kulturális hagyományt. A kiadványról Schulteis Gábor beszélgetett Kász Józsefnéval, a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a lemezről. Az a különlegessége, hogy babarci előadók, babarci hangszerelés, babarci komponálás, gyakorlatilag valóban mindenki babarci ezen a CD-n.
2: Igen, pontosan így van, és ez is a törekvésünk, hogy ezeket a babarci hagyományokat kulturális téren a Babarci Német Önkormányzat szeretni az összes értéket, ami a faluban van, megőrizni. Így a zene, tánc, sőt, még mondhatnám, hogy a főzőkultúra terén is tevékenykedünk, de most segítettünk abban, hogy egy ilyen Babarci Dallamok címen egy CD, pendrive meg tudjon jelenni. Pályáztunk erre, anyagi forrásunk volt így valamennyi, és a kiadásában tevékenyen jártunk közre.
1: Aki ismeri Babarcot, tudja, hogy igen gazdag a kulturális élet a településen. Beszéljünk egy picit ezekről a kultúrcsoportokról. Ki mindenki műveli a kultúrát Babarcon, és kik vannak a CD-n?
2: Babarcon nagyon élénk tulajdonképpen a kulturális élet. Ha beszélünk zenekarról, akkor itt mindjárt kettő zenekarról is beszélhetünk. Vannak a Babarci zenekar, a valamikori ifjúsági zenekar, most már Babarci fúvószenekar néven szerepelnek, és van még egy zenekar, a Dorfmusikanten zenekar. Tehát tulajdonképpen két zenekar is működik itt a faluban, és ezért a CD felvétele nem volt túl nehéz ilyen szempontból összehozni, hiszen mind a két zenekar vállalt részt ebben, és mind a ketten szerepelnek ezen a CD-n. Aztán kultúrcsoportunk van még, tánccsoport is van kettő, a Babarci Magyar-Német Baráti Kör tánccsoportján belül az apró talpacskáktól kezdve az ifjúsági csoportig, tehát minden korosztály képviselteti magát. Nagyon aktívak, és Zsivkovics Niki és Wölfling Annett vezetésével tört

0: Nált tulajdonképpen, vagy hangszerelt.
1: Az talán egy igazi különlegessége ennek az albumnak, hogy kortárs magyarországi német zenéről van szó, amit gyakorlatilag el lehet mondani, hogy Babarcon kívül nem is születik máshol. Ugye Álmány Gyuri bácsi valóban szerez kortárs magyarországi német zenét, és az ő zenéje is legfőképpen ezen a CD-n megtalálható.
0: Igen, tulajdonképpen így van, és nagyon örülünk, hogy ő még kora ellenére ilyen aktív, és ő is szem előtt tartja azt, hogy igenis a Babarci értékeket meg kell őrizni, meg kell örökíteni, és a fiatalságnak továbbadni.
1: Az előzetes beszélgetésben elmondta, hogy szinte már alig van ebből a CD-ből. Igen. Kiknek ajánlja, kik szeretik, kik veszik meg ezt a CD-t, kiknek tetszik ez a fajta zene?
0: Hát elsősorban olyanok, akiket ez a fajta zene érdekel, ugye ez a sváb zene tulajdonképpen. Nagyon sokan érdeklődtek, miután ugye van ez a internetes lehetőség most, hogy Facebookon lehet népszerűsíteni dolgokat. Nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének ebből a CD-ből vásárolni. Fiatalok, idősebbek, nem volt kimondottan egy olyan korosztály, akire azt mondtuk volna, hogy na most csak ezek vásárolták ezt a CD-t, fiatalabbak is megvásárolták.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban a negyedik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Johann Vukovics 150 című peresznyei kiállításról, a 17. országos szlovák diák tudományos versenyről, a Nikola Tesla szerb oktatási központ ballagási ünnepségéről, a Grósz György országos román mesemondó versenyről, valamint a Babarci dallamok című albumról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Vesó Farka Zoltán, miért? Együtt repültünk át a beteljesülés édes óceánja felett, és belénk forrott a kéj mámorának gyönyöre. Egymás mellett feküdtünk, mint két kitisztult bárányfelhő, tisztán, lélekkönnyedséggel. Majd tikkadt pillanatok ébredése után megosztottad velem a szivárvány szikrázású hírt, kisbabánk reinkarnálódik beteljesülésünk gyönyöréből. Fátyolos boldogság lepte el a lényem, hisz rám talált a cél, életem értelme, közös gyermekünk. Majd egy szó sebzette fel ajkaid. Abortusz. Megdermett az idő. Jeges bilincs harapott véresen szívembe. Tudtam, döntésed keresztre feszíti szerelmünket. A percek pengetépő fájdalmai között téged választottalak. Létezésem s vágyaim egyetlen forrását. De mégis a démoni éjszakák belém szövik egy beteljesületlen álom reszkető lélegzetét, amely fuldokló fájdalommal rezdül meg. Miért engedted, apám?

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.